0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

egy újabb, kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Támogatják a fogyatékkal élőket, madárfigyelő napokat tartanak hétvégén, ma van Szent Mihály napja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint, ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-ig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten, csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
1: Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg. Vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat is, jó munkát, ha valaki már annyira serény, hogy ezen a korai órán, ebben a korai időpontban már tevékenykedik, valahol szolgálja mások egészségét, biztonságát, kiszolgálja őket, és még sorolhatnám azokat a tevékenységi köröket, amelyeknél egyébként teljesen természetes, hogy néhány perccel 6 óra után már munkában áll az ember, csak ehhez még mindig nem szoktunk hozzá. Oly sokan, akiknek mondjuk a munka kezdés az 8. Ne adj Isten, 9. Na, úgyhogy így, frissességet, egészséget, drága jó barátim, keddi napra érkeztünk meg, elkezdtem már nézegetni a krónikákat, lesznek igazi nyalánkságok, megtudjuk majd Bruce Springsteen miért volt gáláns vendég, vagy éppen mit művelt az Iron Maiden, mit újított a Rolling Stones, vagy mit mutatott be az MTV ezen a napon, jó? De mindezek előtt a legfontosabb kérésem, mint mindig, hogy mindenki vigyázzon magára a közlekedésben, és természetesen az egészségére is. Na, én meghozom a zenéket, hiszen már tűkön ülnek, hogy meghallgassuk őket. Úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt mindenkinek, kényelmes kis keddet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás a 13. kerületben a Rejtér-Ferenc utcában, lezárás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, továbbra is sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél héthez értünk. Azt egyébként realizáltuk, hogy lassan elfogyalulunk a szeptember. Ez van, meg még egy nap. Aztán hellóka. Mert hogy 29-e a dátum. Ugyebár, ami remek alkalom arra, hogy felköszöntsük a Mihályokat, nem mellesleg a Gáborokat, de a Mihály van megvastagítva a naptárba, úgyhogy kedves Misik, boldogot. Egyébként meg remélem tudjuk, hogy 2009 óta a kávé világnapja van Magyarországon. Úgyhogy egészségünkre. Hírek, információk, aztán majd zenélünk, és persze jönnek a történetek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, kényelmes kis keddet mindenkinek. Na nézzük ezt a cifra mai napot akkor, hogy is néz ez ki. 1963-ban a Rolling Stones elindult az első turnéjára, e napon kezdte meg legelső hivatalos brit turnéját, ahol még Bo Diddley és az Everly Brothers előzenekaraként léptek fel. 1967-ben e napon csatlakozott Mikey Hart dobos a Grateful Dead legénységéhez. Bill Kreutzmannal közösen alkották meg a rockzene egyik leghíresebb két dobos ritmus szekcióját. 1991-ben pedig, hát mondhatjuk, hogy a Metallica világuralomra tört, e napon indította el monumentális 138 állomásos, Jézusom, 138 koncert, Wherever We May Roam elnevezésű világkörüli turnéját az Illinois-i Pejrabán. És még adós vagyok Bruce Springsteen gáláns vendégségével is, na majd azzal is jövünk. Jó, 103.9 Rock FM, zenéljünk. Utakon kérhetik vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás a 13. kerületben a Rejtér Ferenc utcában, lezárás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, továbbra is sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
3: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Támogatják a fogyatékkal élőket, madárfigyelő napokat tartanak hétvégén, ma van Szent Mihály napja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint, ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen. Vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-éig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten, csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
6: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
5: Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg. Vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
7: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kényelmes keddet mindenkinek, éljen a kávé, hisz félhivatalosan világnapja van, éljenek a Mihályok, ők hivatalosan is, kedves Misik, boldogot, na nem sokára majd a főnökről, hogy miként volt ő gálás vendég. Jó, de addig is

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

99 Rock FM, szóval szépen csendesen kicsordogált alólunk, vagy inkább azt mondom, hogy kifújta alólunk a szél ezt a szeptembert. 29-e a dátum, 1989. szeptember 29-én Bruce Springsteen és barátai hát éppen Los Angelesből tartottak a Grand Canyon felé egy kiadós motoros túra keretében, élni tudni kell. Hát arra felé az utak porosak, szárazak, Arizona, Prescott városában leparkolták Harley Davidsonjaikat, a híres Whiskey Row-n és betértek egy Metz Salon nevű klasszikus country western kocsma hűvösébe. Kezdetben alig 7-8 ember lézengett a helyen, Springsteen rendelt egy sört a pultnál egy Brenda Bubbles nevű pultos lánytól, beszédes név, miközben a sörét kortyolgatta a helyi házi zenekar játszott a színpadon. Egy idő után nem bírt magával, felkiáltott, hogy na, csemmeljünk! És felugrott a színpadra, és egy teljes órán át nyomta velük a rock and roll klasszikusokat, Elvis-t, Chuck Berry-t, meg persze a saját zeneit. A zenekar megkérte, hogy játsszák el a Pink Cadillac-et is, de Springsteen nevette bevallott, hogy nem emlékszik a saját száma szövegére. Közben persze elterjedt a városban a hír, hogy te figyelj már, a Bruce Springsteen zenél a kocsmában. Úgyhogy gyakorlatilag negyed óra leforgás alatt a környék is megtelt. Úgyhogy végül a hátsó ajtón a bámulatos nevű Brenda Bubbles pultos lány segítségével kellett kimenekülnie a motorjához. Egyébként a legfontosabb rész a pultnál zajlott, mert hogy Bruce a beszélgetés során megtudta, hogy Bubbles, a pultosnő nemrég jött ki a kórházból, ahol hát egy rendkívül súlyos életmentő rákműtéten esett át. Mivel az amerikai egészségügyben a biztosítás hiánya vagy hiányosságai miatt a kezelések ugye csillagászati összegekbe kerülnek, a hölgy teljesen kilátástalan helyzetben volt, nyakába szakadt gigantikus orvosi számlák miatt. Na, a főnök nem szólt semmit, csak elbúcsúzott. Ám alig egy héttel később Metz Salonba érkezett egy boríték, amelyet egyszerűen csak Bubbles részére címeztek. Benne egy 100 000 dolláros csekk lapult. Egyenesen Bruce Springsteentől. Hát így van ez, kérem tisztelettel. Soha nem verték nagy dobra, de kitudódott. Ugye? 103.9 Rock FM. Köszi főnök!

0: 93.9. Rock FM.
1: 7:30. Éljenek a Mihályok. Na, meg a születésnaposok. Boldogot mindenkinek, ki ma született. Szeptember 29. Nem sokára megnézzük, mivel tudnak eldicsekedni. Jó, de előtte még információk, és persze zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új legfőbb ügyész jelöltje lesz az államfőnek. A szauna kedvelőket várják hétvégén. Kezdődik a rókák vakcinázása. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új legfőbb ügyész jelöltet javasol a köztársasági elnök. Baka András azután döntött így, hogy az országgyűlés tegnap immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, a mérce és a módszer nem változott, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Három sportszövetség fogott össze. A tehetséges fiatalok támogatásáért, valamint a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség együttműködik. Továbbá kampánnyal népszerűsítik az egészséges életmódot, egyúttal a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési, utánpótlás nevelési, edzői tapasztalatokról. Dobogós szereplésekkel zárt a magyar csapat Sánkhájban. Egy arany és három ezüstérmet nyertek fiatal versenyzőink a WorldSkills idei szakmai világbajnokságon. Mehatronikában, webfejlesztésben, festésben és autószerelésben jeleskedtek. Hazánkat 25 kategóriában 29-en képviselték. Országszerte befűtenek, 37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg. A közös központi program alkalmával a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus felöntést, ugyanazzal a zenével próbálhatják ki a vendégek. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az arany sokkal vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját.
1: A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, kényelmes keddet mindenkinek és boldog születésnapot, kedves szeptember 29-ek. Hát megakadt a szemem egy filmen. Ez a film, ez nem egy híres, gigantikus mozi, de én megmondom őszintén, nagyon szeretem minden párgyúsága ellenére, tekintettel arra, hogy a műfaja, a stílusa, a szereplői, hát maga a témája is nekem nagyon szimpatikus. Ez az Almost Famous, vagyis ugye majdnem híres, bár a világpremiérje pár nappal korábban volt, de ez a kultikus 70-es évekbeli rock turnékat és leginkább a Rolling Stone magazint bemutató zenei dráma enapon érte el a széleskörű amerikai mozik stoplisták élvonalát. Hát ha valakinek nem volt meg, ugye röviden és egyszerűen, egy tinédzser újságíró, feltörekvő újságíró megkapja élete lehetőségét a Rolling Stone-tól, hogy na öcsém, akkor csapodjál hozzá egy híres, feltörekvő rockbandához, írd meg a mindennapjaikat, és pik-pak rittyentsél nekünk nagyjából 40 sort. Na hát természetesen ez nem lesz ennyire egyszerű, van benne aggódó anya, szétcsapott rockbanda, szerelmi szárak és zseniális színészek, és hát híres jelenetek. Például az I am a golden god, vagyis ugye egy aranyisten vagyok, ez a film egyik legtöbbet idézett jelenete, amikor Russell Hammond a szálloda erkélyéről kikiáltja, hogy ő egy aranyisten. Na most ez teljesen valós, Cameron Crowe ezt szó szerint így hallotta Robert Plant-től, a Led Zeppelin énekesétől, amikor velük turnézott. Aztán Penny Lane, ő egy, hát egy olyan kis kedves szőke kis roadie, a két Hudson által emlékezetesen alakított karaktert nem egyetlen személyen alapul, hanem több legendás muzsika társat gyúrtak egybe. A legfőbb inspirációt Penny Lane Trumbull adta, aki a Flying Garter Girls nevű csaj kollektívát vezette, de több híres zenekar kísérő hölgy jelleme is keveredett a híres múzsában. Aztán ugye a zenei mentor, a zseniális Philip Seymour Hoffman által megformált Lester Banks, az újságíró, a szerkesztő, aki kiadja a feladatot. A valóságban is Crowe mentora volt, és a híres tanácsa a rock kritikusnak, hogy őszintén is könyörtelenül kell írnia azokról, akiket szeret, pontról pontra így hangzott el egy valós életbeli telefonbeszélgetésük során. Egyébként a filmben szereplő Stillwater

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárás a 13. kerületben a Rejtér Ferenc utcában, lezárás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, továbbra is sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csökken az otthoni energiatárolók támogatása. Váradi Enikő vezeti a nyírőt, 200 éves juhar hajtott ki, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg. Vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: 103.9 Rock FM, éljenek a Mihályok és a Misik, és éljen a kávé. Úgyhogy aki teheti és megengedheti magának ma reggel, kettőt igyon! Na, mert egy kávévilágnap van félhivatalosan. Nem sokára majd egy picit a Stones-ról, egy legendás dalról, jó, de addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Szóval a dátum az 1997, a feladat Bridges to Babylon. A Stones történeten egyik legfeszültebb és legfurcsább háttérsztoriával rendelkező album. A kulisszák mögött Mick Jagger és Keith Richards között valóságos hidegháború dúlt, miközben a zeneipar egyik legnagyobb plágium botrányát is sikerült az utolsó pillanatban elkerülniük. A lemez készítésekor a két frontember teljesen mást akart. Jagger megszállottan követte az aktuális trendeket, a piacot, modern, elektronikus, loopokra épülő, modern pop-rock hangzást akart. Hát Keith Richards mondani se kell, ezzel szemben dühöngött. El tudjuk képzelni, hogy Keith Richards dühöng. Gyűlölte a számítógépeket, és hát ő abszolút a hagyományos, karcos blues rockot akarta művelni. Hogy megoldják a vitát, Salamoni döntést hoztak, külön szobákban, külön producerekkel dolgoztak. Jagger behívta a Dust Brothers-t, az R&B gurunak számító Babyface-t. Richards a saját dalé, az a legendás Don West producert választotta, és szigorúan megtiltotta, hogy bármilyen elektronikus kütyüt vigyenek a stúdiójába. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a tagok alig beszéltek egymással. Különféle diplomáciai futárként voltak kénytelenek rohangálni a producerek a stúdiók között. Na most az album legnagyobb slágere, az Anybody Seen My Baby, egy egészen elképesztő baki miatt lett híres. Miután a dalt felvették és készre keverték, Keith Richards hazavitte a felvételt és lejátszotta a lányának, Angélának. A lány azonnal felkiáltott: apa, ez a dal kísértetiesen hasonlít K.D. Lang egyik hatalmas slágerére. A Stones menedzsmentje pánikba esett, meghallgatták a kanadai énekesnő K.D. Lang Constant Craving című 92-es dalát, és kiderült, hogy a refrén dallamvezetése szinte tök ugyanaz. Jagger és Richard hiába esküdöztek, hogy sosem akartak másolni, a dallam egyszerűen csak bekúszott a rádióból a fülükbe, de most, hogy elkerüljék a pert és a botrányt, a Stones önként még megjelenés előtt K.D. Langet és dalszerző társát is feltüntette hivatalos társszerzőként, így a jogdíjak egy része hozzájuk is került. 103.9 Rock FM? Hát így volt ez 1997-ben. Nosza, meghallgatom.

0: Rock FM.
1: Pontosan 8:30. Van itt még egy apróság, amit elfelejtettem megemlíteni az iménti Stones dal, az Anybody Seen My Baby kapcsán. Hát előrukkolok majd vele nem sokára, jó? De persze most információk, aztán meg zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Segítség a fogyatékkal élőknek. Közlekedés történeti vetélkedőt szerveznek. Ma van Szent Mihály napja. A mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint, ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-éig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten, csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
1: A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, szóval 1997, Bridges to Babylon, a Rolling Stones dolgozik az új albumán, hihetetlen háborúzás Mick Jagger és Keith Richards között, plágium vád, mert hogy az egyik legnagyobb slágerük az Anybody Seen My Baby, Keith Richards lányának hála, kiderül, hogy kísértetiesen hasonlítik Keedy Lang dalra, de sikerül elsikálni a problémát. A videó, illetve a dalhoz pedig készül egy videóklip, hiszen a 90-es évek végén ez kötelező volt. Na most szeretném megemlíteni, hogyha valaki esetleg nem emlékszik a videóklipre, érdemes visszakeresni a világhálón, mert lehet, hogy el fog mosolyodni. Tekintettel arra, hogy még én sem emlékeztem rá, pedig 1001 milliószor láttam, hogy bizony az Anybody Seen My Baby videóklipjében mondjuk úgy, hogy a főhősnő, aki striptease táncos, aki a parókáját elhajítva, feldultan, zaklatottan, kopaszon fut, sőt, hát inkább érezhetően menekül New York utcáin, az egy akkor még viszonylag fiatal és hát erősen ismeretlen amerikai színésznő volt. Azóta ez jelentősen megváltozott, mert hogy a hölgy nem más, mint Angelina Jolie. Mondtam. Na, úgyhogy már csak ezért is érdemes visszakotorászni a videóklipet. Meg egyébként én szoktam videóklipet nézegetni. Nekem néha hiányzik. Mert hogy hihetetlen nosztalgia. Na, 103.9 Rock FM. Ja, azt persze mondanom sem kell, hogy a klip forgatása után Jagger bácsi azért rommá ostromolta a fiatal színésznőt. Angelina Jolie azonban kosarat adott a rock legendának. Na hát, mik fordulnak elő? Ezért elnézést. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárás a 13. kerületben a Rejtér Ferenc utcában, lezárás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, továbbra is sávzárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Moziszféláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozijegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Új legfőbb ügyész jelöltről dönthet a parlament, összefogtak a sportszövetségek, kedveznek a szauna kedvelőknek, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új legfőbb ügyész jelöltet javasol a köztársasági elnök. Baka András azután döntött így, hogy az országgyűlés tegnap immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, a mérce és a módszer nem változott, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Három sportszövetség fogott össze. A tehetséges fiatalok támogatásáért, valamint a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség együttműködik, továbbá kampánnyal népszerűsítik az egészséges életmódot, egyúttal a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési, utánpótlás nevelési, edzői tapasztalatokról. Dobogós szereplésekkel zárt a magyar csapat Sánkhájban. Egy arany és három ezüstérmet nyertek fiatal versenyzőink a WorldSkills idei szakmai világbajnokságon. Mehatronikában, webfejlesztésben, festésben és autószerelésben jeleskedtek. Hazánkat 25 kategóriában 29-en képviselték. Országszerte befűtenek, 37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg. A közös központi program alkalmával a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus felöntést, ugyanazzal a zenével próbálhatják ki a vendégek. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébi Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója.
7: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az arany csak elvegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját.
6: Derült, száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, kényelmes keddet mindenkinek, éljenek a Mihályok, a Misik, a Miskák, és éljen a kávé. Mindenkinek kellemetes munkavégzést, aki még úton van, vigyázzon, én meghozom a zenéket.

rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

legújabb, kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kevesebb jut az otthoni energiatárolók támogatására. Új vezető a nyírő élén. Hajtásokat hozott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató, pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. Derült, száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg. Vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szászáron 9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Hát ezek most már nem akármilyen napok, hölgyeim és uraim, 2026. szeptemberének utolsó napjait éljük. Hát is ugye 29-e van, 30-a, holnap lesz az utolsó nap, aztán csütörtökön már ott flexelgethetünk az októberben, de hát addig el kell valahogy jutni, mégpedig mi a legjobb rockzenékkel jutunk el, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu. Ennyit akartam mondani, meg még annyit, hogy jön a Spin Doctors, ami egy igen vitatott dal, mert hogy ők ilyen van hit wonderek, amikor is csak egy sláger van az embernek, ám az annál nagyobb. 1990-ben megírták ők a Two Princes című dalt, aztán valahogy az úgy nem lett sikeres, és 1993-ban elkezdte a klipjét játszani az MTV, és onnantól kezdve olyan szinten robbant be a köztudatba, hogy a 90-es évek elején nem tudtunk semmit bekapcsolni úgy, hogy ne ez a dal folyt volna ki belőle. Hát igen, hát így jártunk, mit csináljunk, Spin Doctors, Two Princes.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, akkor most egy jó Queen, ami mindig jó. Tehát ezt leszögezhetjük egészen nyugodtan. A zenekarnak 1989-ben jelent meg The Miracle című albuma, és annak az egyik legnagyobb slágere érkezik. Brian May gitáros szerezte, aki a szám egyik részében még énekel is. A dal címe egyébként pedig későbbi feleségének a szavajárása volt. Mivel a Queen 1986 után már nem indult turnéra, Freddie Mercury sosem énekelt el élőben. Először az ő emlékkoncertjén csendült fel 1992-ben a The Who frontember Roger Daltrey-val kiegészült csapat előadásában. Megjelenésekor Angliában és az amerikai mainstream rocklistán is a harmadik helyig jutott, de szinte minden országban a top 10-be került. Ez egyáltalán nem csodálom. Ez a Queen és az I Want It All.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Lord Vándor című dala a magyar rockzene egyik legemblematikusabb darabja. A dal valamikor 1979 és 1980 között született, zeneszerzője pedig a csapat akkori billentyűse Török József volt, a szövegét pedig az ő akkori barátnője Spilman Erika írta meg igaz történet alapján. Erika édesapját ugyanis a háború idején deportálták, és ez az esemény ihlette a Vándor szövegét. Először a dalszöveg született meg, a zenei rész csak később készült el hozzá. A szerzemény először csak jóval később, 1985-ben jelent meg, ugyanis a Lord ekkoriban keltette fel egy bizonyos Gerhard Sulyok osztrák stúdió tulajdonos figyelmét, aki próbafelvételt ajánlott a bandának. A burgerlandi felsőlövőben egy hét alatt készítették el a Big City Lies című nagylemezt, amelyet eredetileg 3-400 példányban adtak ki, és 1985 áprilisában jelent meg csak Ausztriában. Ezen az albumon szerepeltek olyan később kultikussá vált dalok is, mint például a Kisfiú, a Zaklatott fények, vagy a Lord himnuszának számító Vándor. Utóbbi később a zenekar első Magyarországon is megjelent, 88-as Szemedben a Csillagok című korongján is helyet kapott, ami azért is volt fontos dolog, mert a Big City Lights hiánycikknek számított itthon, így a számot a magyar közönségnek végre nem csak élőben, de hanghordozón is lehetősége volt meghallgatni. Hát most is így lesz ez, Lord Vándor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

100.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan megy ez az év, nagyon gyorsan mennek a hónapok, most például megint elmegy egy hónap, egyébként 29-e van, holnap 30-a, aztán csütörtökön már október 1-e, de mi akkor is a legjobb rock zenékkel fogunk odáig eljutni, hát ezeket a zenéket egyébként online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és ha már a legjobbak, akkor az Oasis érkezik, akik ugye kibékültek 2024-ben, 2025-öt végig turnéztek, most pihentek 2026-ban, és aztán kiderült, hogy komolyan gondolják ezt a kibékülést, mert 38 koncertet jelentettek be 2027-re, a turné jövő májusban indul, és ami érdekesség, hogy elmennek Párizsba is, mert hogy éppen ott ért véget az Oasis előző története, 2009-ben a Rock and Zene Fesztiválon már nem léptek színpadra, miután a Gallagher testvérek a backstage-ben összevesztek, Noel pedig még aznak bejelentette, hogy kilép a zenekarból, most 18 évvel később együtt térnek vissza a városba. Hát ez így legyen. Na és ha már így van, Oasis Wonderwall.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek, John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszálműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéra indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek, később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Itt a Bon Jovi, és egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb slágerük a Keep the Faith.

103.9 Rock FM, na hát akkor egy jó Pantera az mindig jó, és hát őket köszönthettük itt nálunk június 11-én, a Metallica előtt léptek fel. Hát valami egészen fantasztikus volt ez a fellépés, és reméljük, hogy jönnek még, mert hogy itt őket annyira szeretjük, hogy amikor újra elkezdtek turnézni, akkor mindjárt duplával kellett kezdeniük 2023-ban nálunk, aztán azóta voltak 2025-ben, és most 2026-ban is. Hát jöjjön a 2027, fel a 2027-es évre, én azt mondom. És közben azért meghallgatgatjuk úgy a nagy dalaikat, mint például a Cowboys from Hell című korongnak az egyik legnagyobb slágerét. Ugye ez volt az a lemez, amelyet a banda első valódi debütlemezének tartanak, mert tulajdonképpen ez volt az az album, amely kijelölte a banda számára a kemény zenei irányt. A korong egyik leghíresebb dala pedig a Cemetery Gates című ballada volt, amelynek szövegét Phil Anselmo szerint egyik New Orleansban élő barátjának a halála inspirálta, aki öngyilkosságot követett el néhány évvel azelőtt. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, de már kedden délután folytatódik tovább, tehát mindenkinek nagyon kellemes és boldog kedd délutánt kívánok, hát kellemes és boldog is, mert az idő nagyon kellemes és boldog, reméljük, hogy sokáig tart a vénasszonyok nyara, bár azt mondják, hogy igen, hogy ezen a héten mindenképpen 29-e van, és ezen a héten már átcsúszunk szépen az októberbe, de senkit nem zavar, főleg, hogyha ilyen időben tesszük mindezt, és ilyen feltételekkel, mert hogy a www.rockradio.hu oldalon online streamen is lehet bennünket hallgatni. Hát most jön a The Dandy Warhols, a 20. század leghíresebb pop-art művészének nevét egy szójátékkal módosították, és 1994-ben alakultak, ez egy alternatív rockzenekar, és szintén egy One Hit Wonderről beszélgetünk, akiknek egy nagy slágerük volt, és ez azért volt nagy sláger, mert hogy 2001-ben a világ második legnagyobb mobil szolgáltatója egyik reklámjának zenéjéül választotta, ők itt a The Dandy Warhols és a Bohemian Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Nos azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat pedig táblák jelzik. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között a 3-as kilométertől az 5-ös kilométerig buszmegállókat újítanak fel és építenek át. A munkaterületeknél útszűkületre, valamint 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáverhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. Én pedig küldöm mindenkinek, aki szereti a Poison dalát, ez az Unskinny Bop.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Europe együttes érkezik, akiknek szeptember 25-én végre valahára megjelent Come This Madness című 12. stúdió albumuk. Hát nagyon, de nagyon vártuk már, mert már évek óta ígérgették, és az albumról két kislemezt is megjelentettek már úgy előzetesnek. Az első a Peter Stormer szereplésével készült One on One, valamint a neves vendégeket felvonultató The Cult of Ignorance, aztán két nappal a kiadás előtt videóklipestül a címadó tételt is kidobták. Egyébként a Europe Rock együttesről szóló hivatalos dokumentumfilm, életrajzi film, a Europe The Movie, amelyet Craig Hooper rendezett, szintén kint van, bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, és hát az a helyzet még ezen kívül, hogy a Europe turnéra indul. Most állítólag a lemezbemutató turné Magyarországot egyelőre elkerüli, az érdeklődők legközelebb október 17-én Bécsben kaphatják majd el Joey Tempestéket, de hát tulajdonképpen láttunk már olyat, hogy egy zenekar hozzáad a turné dátumaihoz, nem? Ez a Europe és a The Final Countdown.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Szászárok, Pilac, Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, de már kedden délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát kellemes, mert hogy itt van a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, ki nem minek szereti hívni, teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy együtt élvezzük, mégpedig a legjobb rockzenékkel, és ezeket a legjobb rockzenéket lehet online streamen is hallgatni, www.rockradio.hu. És ha már itt tartunk, akkor a legjobbak között is az egyik legjobb és legérdekesebb dal érkezik, mégpedig 1977-ben Ted Nugent kiadott egy dalt, amelyhez igazából elég volt néhány másodperc, hogy beírja magát a hard rock történetébe, mert a Cat Scratch Fever esetében minden azzal a riffel kezdődik, amelyet mindjárt meg fogunk hallgatni. Ez a riff a 70-es évek amerikai hard rockjának egyik legismertebb jelet, és több mint 30 évvel később a VH1 minden idők 32. legjobb hard rock dalának választotta. Hát szerintem elég ennyi ahhoz, hogy mi meghallgassuk, és még talán a rádiót is felhangosítsuk miatta, nem? Ted Nugent, Cat Scratch Fever.

93 Rock FM. Nagyon jön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és azt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a The Trooper.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Vásárosnemény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették, a munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáverhúzással a külső és a leállósávon halad. Plusz 3620999909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. Na, akkor meghallgatjuk a Rocky 3 betétdalát. Ez a Survivor és az Eye of the Tiger.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és már a keddi Rock délelőttnek is az utolsó óráját tapossuk. Hát hölgyeim és uraim, az van, hogy 29-e van, szeptember 29-e 2026, hát ez a hónap utolsó, egyik utolsó napja, szóval az utolsó napokat tapossuk, csak ezt akartam mondani, és tesszük ezt a legjobb rock zenékkel, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu. Na most a Rolling Stones érkezik, amely 2026-ra állítólag tervezett egy európai turnét, de ők azt mondják, hogy nem igazán terveztek, le is mondták, meg mit tudom én, mondták azt, hogy Keith Richard már nem bírja. Jó, hát ezeket mi mind elhiszük, viszont helyette így az van, hogy van egy új albumuk, mégpedig a címe Foreign Tongues, és július 10-én már megjelent, erről már kiadtak egy kis lemezt még jóval előbb Rough and Twisted címmel, és egyébként eléggé pezsegnek a fiúk, hát azért azt mondom, hogy ők megérdemlik a pihenést, de közben azért eldolgozgatnak, szóval rafkósak. Jó, itt van egyik legnagyobb klasszikusuk, ez a Rolling Stones és az Angie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, nézzük azt a vénasszonyok nyarát. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára köd előfordulhat, a keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl a levegő, délután 22-26 fok várható. Hát ez egyszerűen csodálatos, maradjon ez így sokáig, jó? És közben meghallgatjuk Gary Moore-dalát, ez a Still Got the Blues.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, szerdán is egy fantasztikus rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, remek vénasszonyok, nyarát, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Bon Jovi és a Bad Medicine.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután kellemes délutánt kívánok. Lavancsek Krisztián vagyok, picit egyhangú, picit unalmas az időjárás, aki a csapadékot várja, október 8-áig várnia kell, és utána sem nagyon akar csapadékosra fordulni az előrejelzések szerint a várható október közepi időjárás, mondom ezt szeptember végén, amikor is 24-25 fok a napi csúcs, és nem csak most, hanem a következő napokban, majdnem két hétre előre. Mindezt úgy, hogy csütörtökön belemegyünk már az októberbe, és legalább két hétvége benne van. Az első hétvége 3-a, 4-e 25 fokkal, a következő hétvége picit még odébb van, de az előrejelzések szerint az is napsütéssel, átmeneti felhősödéssel 21-22 fokkal. Mi van a kettő között? 25 fok, néha felhővel. És egyébként meg napsütéssel. Na jó, mondok valami rosszat is, tegnap is mondtam, hidegek lesznek a reggelek, a kezdeti 11-13 fok után már csak alig 9 fok várható, és utána pedig állandósul a 6-7 fok. De ebből lesz napközben bármilyen meglepő, október első napjaiban, első heteiben a szinte állandósult 25 fok. Nálunk pedig az állandósult legjobb zenék, mint például a The Who és a Won't Get Fooled Again a Rock FM-en.

1039 Rock FM, az Útinform információi szerint munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Budapesten az elmúlt fél órában 40 percben 3 balesetről is tudtam, időközben már csak a Rákóczi hídon van, emiatt fennakadás. Továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, lezárás van a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában, és van egy félpályás lezárás a 2. kerületben a Pasaréti úton, valamint egyirányosítás a 6. kerületben a Podmanicki utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Ezúttal is köszönöm és köszönjük a rengeteg visszajelzést SMS-ben és Viberen és minden egyéb módozatban, ami a Bill kapitány speciális hétvégére érkezett. Nagyon sokan szerették a hétvégét, bár szomorú az apropó, de a slágerek önmagukért beszélnek, és Deák Bill Gyula itt hagyott bennünket, a munkássága, a dalai és főleg az ének hangja, az utánozhatatlan hangja, az mindenféleképpen velünk marad. Miután évtizedekig is velünk volt, a következő évtizedekben is, nem mellesleg a Rock FM-nek is köszönhetően. Hobó szeptember 17-én Bill kapitány halálának napján írta ki az oldalára, meghalt Deák Bill Gyula. Megdöbbenve értesültem, hogy elhunyt Bill. 1979-ben Póka Egon hozta el a Hobo Blues Band próbájára, és vendégként kezdett velünk fellépni, majd amikor az országos rendezőiroda nem járult hozzá, hogy az Omega HBB turnén velünk tarthasson, bevettük a zenekarba. Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. 5 évig volt velünk, azután kivált. A közösen eltöltött időszak alatt a közép-európai Hobo Blues, a Betiltott kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat HBB albumokon énekelt, valamint első szólólemezét, a Rossz vért, majd később 1993-ban a Bűnöm, börtönöm, bánaton túl albumot is neki írtuk Pókával. Így tulajdonképpen elértük az eredeti célt. Távozása óta is folyamatosan játszottunk együtt, például 2017-ben a Bill és Hobo újra együtt turné során. Úgy gondolom, hogy a neki írt dalaink tökéletesen illettek fantasztikus humorú egyéniségéhez. Annak ellenére, hogy rosszul esett, teljesen természetesnek tartottam, hogy önálló útra lépett, és ez az út további évtizedeken át sikeres volt. Tavaly év végén felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit. Erre sajnos már nem kerülhet sor. Mivel halálhíre ma reggel lecsapott rám, ennél többet most nem tudok kinyögni, nézzék ezt el nekem, de szeretnék egy hosszabb anyagot is írni, majd ha kiheverem ezt a sokkot. Drága Bill, nyugodj békében, Hobo. A Rock FM-en most Hobo Blues Band, a dal címe Operett.

0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, The Other Side, vagyis a másik oldal, az Aerosmith újabb óriási sikere. Éppen múltkor olvastam egy összehasonlítást az 1975-77-es esztendőkről, Aerosmith szempontból természetesen, és aztán az 1986-os esztendőről, mert ugye éppen most szeptemberben van a 40. évfordulója annak, hogy a Run DMC hozzányúlt a Walk This Way-hez. Eredetileg Aerosmith dal a 70-es évek közepén, és aztán egy-két éven keresztül kiadták vagy sem, felkerült az amerikai slágerlistára vagy sem, de mindenféleképpen siker volt, csak az volt a bökkenő, hogy a 70-es években hiába volt az Aerosmith rock szempontból nagyon jó, alig ismerték az együttest világszerte. Nem így van ez a 80-as évek második felében, és többek között világsláger lett a Walk This Way újabb változata. A dolog érdekessége, hogy az már Run DMC Walk This Way, és közreműködik a dalban az Aerosmith. Na, ebből az érdekességből viszont sikerült a hip-hopot, a rappet és a rockot összeházasítani, és mondom, éppen most, ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban van a 40. évfordulója az Aerosmith egyik legnagyobb világslágerének. Na és akkor utána még a 80-as évek második felében a The Other Side és egyéb dalok a Pump albumig, mert a Pump albummal meg 89-ben átlépünk a 80-as évekből a 90-es évekbe, és a sor és a mesélni való Aerosmith-szel kapcsolatban végtelen mennyiségű. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, munkavégzés miatt torlódik a forgalom jelenleg az M5-ös autópályán, Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, írja az Útinform. Egészen pontosan a 41-es kilométernél történik ez, ahol egy sávot lezártak. Baleset van a Rákóczi hídon Budapesten, és közben történt még egy baleset a Róbert Károly körúton. Ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól. Köszönöm szépen, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, a város Seattle, az állam pedig Washington. Az évtized, az évjárat, 90-es évek mindenféleképpen, egészen pontosan a Black Hole Sun esetében, mint MTV videódíjas kislemez, 1994 a megjelenés, a videódíj kiosztó 1995, tehát mindenféleképpen a 90-es évek kellős közepe. Mit is szoktunk erre mondani? A Seattle-i négyes fogat, amely megrengette a világot, mert hogy véletlenül ugyanabból a városból, ugyanabból az államból indultak el. A Nirvana már létezett a 80-as évek végén is, de kellett az 1991-es esztendő, meg aztán az egész 90-es évek. Hát a Nirvana esetében nem, mert hogy 1994-ben Kurt Cobain halálával magának a Nirvana-nak vége lett, de a műfajnak soha létezett már a 80-as években is, mint alternatív rock, kiteljesedett és megrengette a világot a 90-es években. Aztán még a Pearl Jam, aztán még az Alice in Chains, és nem sorrendben, de negyedikként az imént hallott Soundgarden, akiknek a legnagyobb sikere pont ez a Black Hole Sun lett. Akik ugyanígy kivették a részüket a 90-es évek mozgalmából, és még rengeteg előadó, és még rengeteg együttes, akik mind-mind tovább zenéltek a 90-es évek elmúltával, gondoljunk csak Alanis Morissette sikereire, aki ráadásul kanadai, és mint a műfaj egyik legsikeresebb női előadója letette a névjegyét örökre, nem csak egy albummal, nem csak a bemutatkozó dalaival, hanem az egész több évtizedes munkásságával, amit a 90-es évek második felében csinált, meg aztán a 2000-es években is. És ez csak egy egyéni példa a felsorolt négy Seattle-i együtteshez képest. Zenei folytatás a keddi rock délutánban, most Sex Action a Rock FM-en.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, lezárás van a 13. kerületben a Raoul-Wallenberg utcában is, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, és egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában. További félpályás lezárás van még a 17. kerületben a 17. utcában, és szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávlezárások a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás van a Ditró utcában és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, illetve lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 13. kerületben a Petneházi utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, váltakozó irányú forgalom van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, túlzás lenne azt állítani, hogyha nincs ez a dal, akkor nincs a 80-as évek szuperkorszaka, és nincs a diadalmenet, ami még persze vastagon a 90-es években is tart, de azért hát a 60-as, 70-es években nem volt fele annyira sem népszerű a Scorpions, mint aztán 1984-től pont ennek a dalnak köszönhetően, hiszen még az Amerikai Egyesült Államokban is folyamatosan jegyezték őket a Rock You Like a Hurricane-től kezdődően, mondjuk a Wind of Change-ig, és azért ezek nem kis slágerek világszerte. Egyébként a Scorpions óriási sikerek ide vagy oda, a 60 év, az 60 év, 60-as évek végétől számolva, vagy a 60-as évek közepétől számolva, a 20-as évek közepéig, már ezen is túl vagyunk, 2025, és utána 2026, és a Scorpions örök, ráadásul a fiúk 70-valahány évesen minden koncertsorozat előtt azt nyilatkozzák, hogy kapaszkodjon meg mindenki, vagyis, hogy készüljön fel a világ, amikor ők világkörüli turnéra indulnak. Hát az önbizalom az nagyon fontos. És a közmondás sosem megy ki a divatból, öreg rocker, nem vérrocker. Klavancsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Három balesetről is tudok az elmúlt fél órában Budapesttől, a Róbert Károly körúton történt egy, a 9. kerületben a Mester utcában még egy, és baleset történt a Margit körúton is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, Bryan Adams-szel kapcsolatban annyi mindent lehet mondani. Hogyan kezdte a 70-es években, hogyan folytatta a 80-as években, amikor nem volt annyira sikeres, és hogyan folytatta a 80-as években, amikor meg világsikerre tört minden egyes dalával, Run to You-val mondjuk 1984-ben, a Heaven amerikai listavezető balladával 1985-ben, vagy a 90-es években, amikor Stinger Ross Stewart-tal énekel együtt, és a szenzációs hármas egy filmzene All for Love címmel. Ezen kívül persze még Mel C-vel is énekel együtt az X-Spice Girl-el, aki szintén szóló karriert választott a 90-es évek után, és még elképesztő mennyiségű dal, amit egyébként időről időre mind-mind előad Budapesten, vagy egyáltalán magyarországi helyszíneken, koncerteken, és akkor itt jön a lényeg, Bryan Adams 2026 decemberében megint jön koncertezni Budapestre, Magyarországra.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Rock közlekedés.
2: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, lezárás van a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában is, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, és egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában. További félpályás lezárás van még a 17. kerületben a 17. utcában, és szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávlezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás van a Ditró utcában és a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé, illetve lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 13. kerületben a Petneházi utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, váltakozó irányú forgalom van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerület a Döbrentei téren és az Attila úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hűvös reggelek és csodálatos napok, noveg nyárias meleg majdnem. A következő 8-10 napban, ez a következő két hét mérlege 24-25 fokkal, ami a nappali csúcsokat és a felmelegedést illeti, ráadásul szikrázó napsütéssel, felhők csütörtökön lehetnek, és utána talán vasárnap, meg a jövő hét elején, de nem számottevő, és csapadék meg egyáltalán nem lesz, ha bármikor jöhet, az október 8-a az előrejelzések szerint. Viszont a reggelekkel vigyázni kell, a kezdeti 11-13 fokból már csak 7-9 fok lesz a hétvége közelettével, és hétvégén lesz az, amikor országosan 6 fokból indulnak a reggelek. És utána lesz ebből a meglepő 25 fok, de stabilan, úgy, hogy a jó idő még 8-a után sem akar majd elmúlni, időközben persze átlépünk az októberbe csütörtökön, de semmi sem történik. Valahogy ez az októberi nyár is folytatódni akar, mini nyárnak is nevezhetjük, de ettől még a hőmérsékleti értékek mindent felülmúlnak, no meg a szikrázó napsütés és a jó idő. És amikor egyáltalán a napi középhőmérséklet változik és csökken, az 8-a után lehet, de még akkor is kezdetben 21-23 fokkal, majd október közepéig 20-21 fokkal.

103.9 Szók FM, ha az István a király szóba kerül, akkor innentől kezdve Bill kapitány nevét újra és újra emlegetjük. Persze eddig is emlegettük, na de utalnék itt megint a speciális hétvégére, és a speciális hétvégén nem kisebb dalokat játszottunk Deák Bill Gyulától, mint a Bill kapitány blues, Bort blues-t békességet, bűnön, börtönön, bánaton túl, 60 csapás, kéne egy üveg bor, közép-európai hobo blues római hármas, a hobo blues bentől, amiben ő is benne van, a 320-as blues, az édes otthon, az országút blues, a tetovált lány, vagy az István a királyból az áldozatunk, Fogadjátok, ami egyébként a rockoperában, Deák Bill előadásában az egyik legnagyobb. És hát persze a felsorolás most sem teljes, mert hogy nem az összes hétvégén hallott dalt soroltam fel. Zenei folytatás a keddi rock délutánban, most Aerosmith, Janis, Gadagan.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, lezárás van a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában is, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, és egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában. További félpályás lezárás van még a 17. kerületben a 17. utcában, és szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávlezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás van a Ditró utcában és a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé, illetve lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 13. kerületben a Petneházi utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, váltakozó irányú forgalom van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerület a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Lezárás van a 13. kerületben a Raoul Wallenberg utcában is. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, és egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában. További félpályás lezárás van még a 17. kerületben a 17. utcában, és szakaszos sávlezárás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Sávlezárások a fővárosban a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt lezárás van a Ditró utcában és a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé, illetve lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 13. kerületben a Petneházi utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésében, váltakozó irányú forgalom van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írj

103.9 Rock FM, hűvös reggelek és csodálatos napok, noveg nyárias meleg majdnem. A következő 8-10 napban, ez a következő két hét mérlege 24-25 fokkal, ami a nappali csúcsokat és a felmelegedést illeti, ráadásul szikrázó napsütéssel felhők csütörtökön lehetnek, és utána talán vasárnap, meg a jövő hét elején, de nem számottevő, és csapadék meg egyáltalán nem lesz, ha bármikor jöhet, az október 8-a, az előrejelzések szerint. Viszont a reggelekkel vigyázni kell, a kezdeti 11-13 fokból már csak 7-9 fok lesz a hétvége közelettével, és hétvégén lesz az, amikor országosan 6 fokból indulnak a reggelek. És utána lesz ebből a meglepő 25 fok, de stabilan, úgy, hogy a jó idő még 8-a után sem akar majd elmúlni, időközben persze átlépünk az októberbe csütörtökön, de semmi sem történik. Valahogy ez az októberi nyár is folytatódni akar, mini nyárnak is nevezhetjük, de ettől még a hőmérsékleti értékek mindent felülmúlnak, no meg a szikrázó napsütés és a jó idő. És amikor egyáltalán a napi középhőmérséklet változik és csökken, az 8-a után lehet, de még akkor is kezdetben 21-23 fokkal, majd október közepéig 20-21 fokkal.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, rohanás most már végképp nincs, legfeljebb lazulás, és az igazi lazulás még csak most jöhet el 8 és éjfél között, hiszen a levezetőben Bődi Szili, vagyis a Rock the Night-ban ma este is. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a keddi rock délutánt a szerdai követi majd. Az időjárás pont olyan lesz holnap is, mint ma volt, és állítólag még majdnem 8 napon keresztül.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és ma szeptember 29-én köszöntök nagy szeretettel minden kedves Rock FM hallgatót. Ma van az év 272. napja, és még 93 nap van hátra az esztendőből. A Mihályok ünneplik névnapjukat, hiszen ma van Szent Mihály napja, amelyhez sok népi hagyomány kötődik. Régen ez a pásztorok elszámoltatásának ideje volt, ekkor hajtották haza a nyájat a legelőről, és kezdetét vette a téli időszak. A mondás szerint Szent Mihály nap után egyetlen légy sem él, vagyis innentől már hűvösebb őszies időre lehet számítani. És hát itt van mit tenni, ez így van. Egy dolog segít rajtunk, a rockzene. Itt a 103.9 Rock FM-en.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. Hey, hey, hey, hey. És a legjobb magyar rockzenék.

1039 Rock FM. Na hát képzeljétek el, hogy ma ünnepelni születésnapját Jerry Lee Lewis, a rock and roll egyik legnagyobb zongoristája, aki 1935-ben született, a Great Balls of Fire és a Whole Lotta Shakin' Goin' On című dalok legendás előadója, hát botrányos magánéletéről volt híres, de játékstílusa és a vad színpadi jelenléte úttörővé tette. Hát úgy tudnám hasonlítani őt, hogy a zongora Jimi Hendrix-e volt. Bár nem játszott annyira kimívelten, viszont előszeretettel borogatta a színpadon a zongoráját. Ja, és mellesleg elvette feleségül a 16 éves unokahúgát. Hát nem nagyon örültek a szülők. Szóval, bár Elvis Presley-t tartják a rock and roll királyának, de Jerry Lee Lewis büszkén viselte a rock and roll fene gyereke címet.

tűzszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva,

103.9 Rock FM. Jöjjön egy kis magyar kulturális vonatkozás, mert hogy 1901. szeptember 29-én jelent meg Magyarországon a Nyugat elődje, a Hét című irodalmi folyóirat. Bár a Nyugat vitte igazán diadalra a magyar irodalom modern vonalát, a Hét már megalapozta azt, hogy az új költők és írók, például Ady Endre vagy Bródy Sándor közönséget találjanak maguknak. Ezek a lapok olyan szellemi műhelyek voltak, amelyek nélkül talán teljesen másként alakult volna a magyar irodalom 20. századi arculata.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1547. szeptember 29-én halt meg 6. Pál pápa. Az ő pápasága idején zajlott a híres tridenti zsinat, amely a katolikus egyház megújulását célozta a reformáció korában. A tridenti döntések évszázadokra meghatározták a katolikus hit alapelveit és a liturgia rendjét. Ezzel a pápával kezdődött meg a katolicizmus határozottabb válasza Luther és Calvin tanításaira, ami egész Európa történetére hatással volt.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hát kultúra minden mennyiségben. Mert hogy 1829. szeptember 29-én született Wilhelm Hauff, a híres német mesemondó. Nevéhez fűződik például olyan klasszikus, mint a Kismuk története, vagy a Kőszívű ember. Meséi tele vannak keleti varázslattal, kalanddal és erkölcsi tanúsággal. Nem véletlen, hogy sok magyar fordításban is ismerté váltak. Bár fiatalon mindössze 25 évesen vesztette el életét, műveivel halhatatlanná vált a világirodalomban.

Szaszaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM, azon belül is a Rock Dönát. Hello, hello, hello! Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számára a legjobb csemegét. A telefonszámunk továbbra is 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk az internet segítségével Chicagótól egészen Torka szakadtáig. Ebben a pillanatban folytatódik a 10 óra utáni lélekmasszázs, természetesen a legjobb lélekmasszőrök segítségével. Igazi, hamisítatlan, tiszta rockzenét sugárzunk ebben a pillanatban is. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy szeptember 29-e a világszívnap. Ezt a napot az Egészségügyi Világszövetség hozta létre, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A szívbetegségek ma a világ vezető halálozási okai közé tartoznak, pedig rendszeres mozgással, egészséges étrenddel és stresszkezeléssel sok probléma elkerülhető lenne. Egy séta, egy kerékpártúra, vagy egy kis kocogás, hát már nagyon-nagyon sokat számít. Úgyhogy kezd el akár ma!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és akkor visszaugrunk, kérem szépen, az amerikai western világába, mert hogy 1907. szeptember 29-én született Gene Autry, az énekes cowboy. Ő volt az első country star, aki egyszerre volt filmszínész, énekes és rádiós hős. Több mint 90 western filmben szerepelt, dalaival pedig megalapozta country zene népszerűségét. Neve ma is ott van a hollywoodi hírességek sétányán, nem is egyszer, hanem 5 külön kategóriában, ami rekordnak számít, bocsássál meg. Ő bizonyította, hogy a country nem csak zene, hanem egy életérzés is.

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és akkor visszaugrunk 1913-ban Magyarországra, amikor szeptember 29-én Budapesten mutatták be Bartók Béla egyik korai remek művét, a Kékszakállú Herceg Vára című operát. A darab szövegét Balázs Béla írta, és sokáig nem is akarták elfogadni, mert túl modernnek számított, bár azonban a magyar és a világ operairodalmának egyik alapköve. Bartók újító zenéje és a szimbolikus történet azóta is elvarázsolja a közönséget, és igazi mérföldkő lett a 20. század magyar zenetörténetében.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

0: understood.
1: Rock FM.

she said, Ramalama Bamalama.

0: bírt róla.
1: 103.9 Rock FM.
2: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.